Köszöntjük Izabella nevű hallgatóinkat. Az Izabella női név, az Elizabeth Erzsébet spanyol eredetű alakváltozata. Jelentése Bálisten fölemel, vagy van úr. Leghíresebb viselője névnek Izabella királyné, Erdély kormányzója, Kasztíliai Izabella, és természetesen ön kedves Izabella, aki a rádiót hallgat.

Köszöntjük Dalma nevű hallgatóinkat! A Dalma női név. Vörösmarty Mihály alkotta a dalszóból, először 1825-ben bukkant fel, mint férfi név, a Zalán futása című hőskölteményben. Petőfi Sándor is innen vette át, mint állnevet. Forrása talán a nyelvjárási Dalma szó, ennek jelentése testes. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Legismertebb viselője névnek Mádl Dalma, Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége, Varga Dalma kortárs festőművész, és természetesen ön kedves Dalma, aki a rádiót hallgat.

0: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Itt a fesztivál szezon, nem sokára

0: és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg, a sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is. Tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az Aquaticum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.

0: nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzészavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
1: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
0: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: girlfriend everywhere.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: Hamarosan kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
4: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, lehet, hogy a munkahelyén nagyobb függetlenségre vágyik, de az nagyobb felelősséggel is jár. Ha új ötletekkel áll elő, legyen kész a megoldási tervel is. Bika, fontos felismerésre juthat ezekben a napokban, amelyek kihathatnak a közeli jövőjére. Megoldást találhat egy régóta húzódó problémájára, sőt, az is lehet, hogy valami fontosat fedez fel. Ikrek, töltse idejét csendes vizsgálódással, törekedjen arra, hogy más hibáiból, kárából is tanuljon, ha pedig úgy érzi, hogy tennie is kellene valamit, akkor ne késlekedjen. Rák, talán sóvárog már egy kis pihenés után, és olyan nagyon szeretne némi nyugalmat, hogy éppen ezzel ront el mindent. A csendes pillanatokat a legnagyobb nyüzsgés közepette is meg kell találnunk. Oroszlán, szerencsés most az ő helyzete, hiszen van ereje és bátorsága is ahhoz, hogy az elképzeléseit megvalósítsa. A hétvége arra is alkalmat kínálhat, hogy sokoldalúságát kamatoztassa. Szűz, sikere azon múlik, mennyire tud és akar alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Megkönnyíti a helyzetét azzal, ha nem ragaszkodik semmihez sem mereven. Mérleg, ha igazán ki akarja fejezni a megbecsülését valaki iránt, a legtöbb, amit tehet, hogy elfogadja őt olyannak, amilyen. Senkit se akarjon megváltoztatni, mert úgysem sikerülhet. Skorpió. Remek formában lehet, sokat segítenek a szerettei, tehát biztonságban érezheti magát. Ideje már, hogy anyagilag is egyenesbe jöjjön. Nyilas. Mindenkitől csak annyit lehet elvárni, amennyire képes, amit meg tud tenni jó szívvel. Ne akarja társára aggatni a saját félelmeit és hibáit, nem fogja orvosolni őket ön helyett. Vak. A megcsontosodott szokások bizonyulhatnak a legfőbb hátráltató erőnek minden téren. Be kell látnia, hogy időnként szükségszerű a változás, különben megrekedne az életünk. Vízöntő. A csillagok okozhatják, hogy ön mostanában kissé felelőtlen, nem érdeklik igazán a fontos dolgok, nem gondol arra, hogy mi lesz később. Olyan, mint a tücsök, aki egész nyáron csak hegedül. Marak. Feltehetően eseménydús hétvégéje lesz, és ön ezt élvezni fogja. Sok emberrel találkozik, és ezek a találkozások emlékezetesek maradnak.

0: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk akkor még barátokat, hanem barátaikban leltük fel az egész világot.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM. Mindig veled.
1: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon, nem sokára kezdődik a Campus Fesztivál is Debrecenben. Ebben az időszakban a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen nem kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben, hétfőtől újra a megszokott rendszerint jár a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sínycserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg, a sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az Aquaticum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő.

így a vasárnap reggelben 8 óra után is már itt vagyunk és forognak a slágerek, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartanak ma is nagyon-nagyon sokan. Július 12-e van, a Dalmák és az Izabellák is ünnepelnek, szóval szívből köszöntöm őket, és hát még lehet nevezni a névnaposokat, házasságévfordulósokat, születésnaposokat, hogyha valaki most ébredt meg, mi most törölte meg a szemét, most kortyolgatja a kávét, és eszébe jutott, hogy hát az egyik barátnője most ünnepel, vagy a szomszéd, akkor még van lehetőség nevezni őket, jó? Én pedig akkor indítom egy következő kedvenccel, és együtt ébredünk, együtt készülünk erre a mai napra. Morvai Szűcsenikő vagyok, jó reggelt! Imagine.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
2: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
1: Miért éppen nálatok?
2: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
1: Hol jelentkezzek?
2: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

reggelt mindenkinek, szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a vasárnap reggelben, és hát tudom, hogy a nyári reggelek azért általában úgy szoktak indulni, hogy így kinyitjuk a hűtőt, és akkor nézzük, hogy mit kellene fogyasztani, mit kellene enni. Ó, nem tudom, ezt sem kívánom, azt sem kívánom, ó, akkor legyen egy tojás, vagy csinálok egy szendvicset, stb. Stb. Na hát én mondok most egy energiadús, hűsítő, gyümölcsös, joghurtos reggelit, amit egymásba kell rétegezni. Natúrjoghurt, ropogós granola, vagy valamilyen műzli, friss, szezonális gyümölcs, mint mondjuk az eper, a málna vagy az áfonya, és koronázzuk meg egy kevés kis mézzel, vagy a tetejére kókuszt is tehetünk. Vagy mindig jól jön egy jó kis protein palacsinta, azt is megdobálhatjuk gyümölcsökkel. Szerintem ilyenkor egyébként sokkal jobban tudunk válogatni azokból a finom idén gyümölcsökből, amik akár még a teraszon, az erkélyen és kint a kertben is megteremnek. Ilyenkor érdemes azért szerintem ezt kihasználni, és még a nyári reggel is könnyebben indul. Meg persze velünk a Best FM-mel. Jó reggelt!

Köszöntjük Dalma nevű hallgatóinkat! A Dalma női név. Vörösmarty Mihály alkotta a dalszóból, először 1825-ben bukkant fel, mint férfi név, a Zalán futása című hőskölteményben. Petőfi Sándor is innen vette át, mint állnevet. Forrása talán a nyelvjárási Dalma szó, ennek jelentése testes. Női névként először Vajda Péter költő alkalmazta 1839-ben, majd később Jókai Mór. Legismertebb viselője névnek Mádl Dalma, Mádl Ferenc köztársasági elnök felesége, Varga Dalma kortárs festőművész, és természetesen ön kedves Dalma, aki a rádiót hallgat.

Köszöntjük Izabella nevű hallgatóinkat. Az Izabella női név, az Elizabeth Erzsébet spanyol eredetű alakváltozata. Jelentése Bálisten fölemel, vagy van úr. Leghíresebb viselője névnek Izabella királyné, Erdély kormányzója, Kasztíliai Izabella, és természetesen ön kedves Izabella, aki a rádiót hallgatja.

0: Zene, jó hangulat és a Best FM.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán, új alváslabor a Debreceni Egyetemen, fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdú Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzészavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő. A hírek

Szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a 104.6-on a Best FM rádióban is. Sajnos nem gondoltam volna, hogy ma július 12-én ebben a vasárnap reggelben egy ennyire szomorú hírt kell közölnem a hallgatókkal. Azonban mély megrendüléssel értesültünk mi is arról, hogy elhunyt Szolnoki Péter. A Bombon alapító tagjaként és frontembereként ismertük meg, a magyar könnyűzene meghatározó alakja volt, és pályafutása során számos sláger fűződött a nevéhez, dalai generációk számára jelentettek örömet és maradandó emlékeket. Súlyos betegség után életének 57. évében távozott tőlünk. Szolnoki Péter egyébként debreceni születésű művészként mindig is büszkén vállalta kötődését a Civisvároshoz, és a pályafutása során a magyar könnyűzene meghatározó előadójává vált. Az emlékeit a dalai, a kivételes hangja, és én azt gondolom, hogy bátran mondhatjuk azt, hogy a kivételes humora is, a közvetlen személyisége őrzik tovább. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak, a barátoknak, a zenésztársaknak és minden rajongónak. Búcsúzunk tehát Szolnoki Pétertől, a Bombon együttes énekesétől, aki meghatározó alakja volt a magyar popzenének. Köszönjük, hogy voltál nekünk, Péter!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező páron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Ajándék, repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
6: Reklámot hallottak.

0: podcast dalak közben kaptam egy üzenetet Anna Maritól, hogy szia, a 471-esen a Sámsonkerti körforgalomnál két kutya az úton, elég balesetveszélyes, gondolom azért is jelezted nekünk, illetve hát ha valahonnan megszöktek, vagyis hát nagy valószínűséggel valahonnan megszöktek, és reméljük, hogy a gazdi hallgatja a rádiót, tehát két kutyus, egyenlőre nem tudjuk, hogy milyen fajta, hogyha valaki éppen arra jár és meg tudja állapítani, akkor mindenféleképpen csörögjön nekünk, a 471-esen a Sámsonkerti körforgalomnál vannak jelenleg. Köszönöm az útinfókat, akkor ott figyeljünk, és óvatosan közlekedjünk.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja.

0: szólnak Debrecen zenei kedvencei folyamatosan itt a 104.6-on, és többen is jelezték nekem, hogy ugye a Malompark előtt van sávlezárás, ott érdemes figyelni a közlekedőknek, mert sokan mi mindig a külső sávban haladnak, aztán pedig a végén sorolnak befelé, emiatt némi torlódás is kialakulhat. Ez tegnap már a reggeli órákban is így volt, és lehet, hogy ma délután, vagy már most majd a délelőtti órákban, amikor többen indulnak mondjuk bevásárolni, esetleg a strandra, stb., akkor is sokkal jobban kell figyelni. Holnap meg a csúcsidőszakban, mert mindenféleképpen. Egyébként már egy jó ideje le van zárva ez az útszakasz, úgyhogy nem egy új keletű dologról van szó, de azért mindenféleképpen érdemes figyelni. Egy másik útinfo, amit pedig nekem írtak most a Viberen, Móni, hogy Berettyóújfaluban működik a Trafibox, úgyhogy ott is érdemes figyelni.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szóba van kiadó. Kifizettem a számára.

Pontosan egy perc múlva 10 óra, úgyhogy érkeznek a hírek, információk és az aktualitások. Az útinfókat ugye említettem, hogy hol kell figyelni, de gyorsan akkor összegezzük. Berettyóújfaluban működik a Trafibox, és a 471-esen a Sámsonkerti körforgalomnál pedig jelenleg két kutyus kóborol, ott érdemes figyelni és egy kicsit óvatosabban közlekedni mindenféleképpen. Debrecenből egyébként nem igazán kaptam trafiinfót, és még a környékről sem, úgyhogy lehet, hogy a mai nap egy kicsit ilyen csendesebb, egy kicsit lazább, de ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy nyomni kell a gázt ész nélkül, hanem tudjuk, csak is balesetmentesen és a sebességkorlátokat betartva közlekedjünk. Szuper napot mindenkinek!

0: hamarosan kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. Az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásolási arány attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
0: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

vannak Debrecen zenei kedvenceit, a Best FM-en a 104.6-on, és a labdarúgó világbajnokság ugye egyre izgalmasabb szakaszához érkezett, már kialakulóban van a legjobb négy mezőnye, Franciaország 2-0-ra legyőzte Marokkót, Spanyolország pedig 2-1-re múlta felül ugye Belgiumot, így már biztos elődöntős. Szombat este ugye Norvégia Angliával 1-2-es mérkőzést játszott, Anglia bejutott az elődöntőbe, ma hajnalban pedig ugye Argentina-Svájc 3-1-es mérkőzéssel búcsúzott hosszabbítás után, és Argentina ezzel elődöntős lett, ahol Angliával találkozik majd. Kedden Franciaország, Spanyolország, szerdán Anglia, Argentina összecsapás lesz majd. A bronzmérkőzés július 18-án szombaton, a világbajnoki döntőt pedig július 19-én vasárnap este játsszák.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kós, lehet, hogy a munkahelyén nagyobb függetlenségre vágyik, de az nagyobb felelősséggel is jár. Ha új ötletekkel áll elő, legyen kész a megoldási tervel is. Bika, fontos felismerésre juthat ezekben a napokban, amelyek kihathatnak a közeli jövőjére. Megoldást találhat egy régóta húzódó problémájára, sőt, az is lehet, hogy valami fontosat fedez fel. Ikrek, töltse idejét csendes vizsgálódással, törekedjen arra, hogy más hibáiból, kárából is tanuljon, ha pedig úgy érzi, hogy tennie is kellene valamit, akkor ne késlekedjen. Rák, talán sóvárog már egy kis pihenés után, és olyan nagyon szeretne némi nyugalmat, hogy éppen ezzel ront el mindent. A csendes pillanatokat a legnagyobb nyüzsgés közepette is meg kell találnunk. Oroszlán, szerencsés most az ő helyzete, hiszen van ereje és bátorsága is ahhoz, hogy az elképzeléseit megvalósítsa. A hétvége arra is alkalmat kínálhat, hogy sokoldalúságát kamatoztassa. Szűz, sikere azon múlik, mennyire tud és akar alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez. Megkönnyíti a helyzetét azzal, ha nem ragaszkodik semmihez sem mereven. Mérleg, ha igazán ki akarja fejezni a megbecsülését valaki iránt, a legtöbb, amit tehet, hogy elfogadja őt olyannak, amilyen. Senkit se akarjon megváltoztatni, mert úgysem sikerülhet. Skorpió. Remek formában lehet, sokat segítenek a szerettei, tehát biztonságban érezheti magát. Ideje már, hogy anyagilag is egyenesbe jöjjön. Nyilas. Mindenkitől csak annyit lehet elvárni, amennyire képes, amit meg tud tenni jó szívvel. Ne akarja társára aggatni a saját félelmeit és hibáit, nem fogja orvosolni őket ön helyett. Vak. A megcsontosodott szokások bizonyulhatnak a legfőbb hátráltató erőnek minden téren. Be kell látnia, hogy időnként szükségszerű a változás, különben megrekedne az életünk. Vízöntő. A csillagok okozhatják, hogy ön mostanában kissé felelőtlen, nem érdeklik igazán a fontos dolgok, nem gondol arra, hogy mi lesz később. Olyan, mint a tücsök, aki egész nyáron csak hegedül. Alak. Feltehetően eseménydús hétvégéje lesz, és ön ezt élvezni fogja. Sok emberrel találkozik, és ezek a találkozások emlékezetesek maradnak.

0: Adél dala közben én már itt felkukkantottam az oldalunkra, ugye a www.bestfmdebrecen.hu oldalon lehet nevezni az ünnepelteket. Most a születésnaposoké a főszerep, úgyhogy nézzük is, hogy a kisangyal cukrász a tortája, ami most egy málnás Oreo torta, kinél fog vajon landolni. Mézes Alfred, aki 3 éves lett a mai napon, esélyes rá, Sanyi bácsi és Csilla néni köszöntik a szomszédból. Alfi egy örök mozgó kisfiú, nagyon szereti az apukájával a kertben a tenni-venni a dolgokat, füvet nyírni, szereti a tövéről leszedni és megkóstolni a paradicsomot és az uborkát is. Akkor lehet, hogy nálatok is át szokott járni Alfi, hogyha esetleg így van és őt hívjuk, akkor majd kifaggatjuk, vagy őt, vagy a szüleit meglátjuk. Simon Hanna is ünnepel, 7 éves lett, Marika néniék szeretnének neki nagyon sok boldog születésnapot kívánni, és üzenik neki, hogy gratulálunk a kitűnő bizonyítványához, maradjon mindig ilyen bájos, segítőkész kicsi lány. Grecskó Hajnalkát sem felejtjük el, szülei, testvérei és a családtagjai köszöntik rajtunk keresztül a legszebb, legjobb lelkű hölgynek, aki nagyon kitartó és alapos az élet minden területén. Kívánjuk, hogy minden álmod teljesüljön. Horváth Ferencet, Benny és Betty köszöntik a 33. születésnapján. Az autószerelő Gyöngye mindig rohan, de próbál a legtöbb időt tölteni a 2 éves kisfiával. Ha megkérdezi valaki, akkor ő egyébként csak 30 éves. Nagyon szeretjük, boldog születésnapot. És ünnepel Bálint is, gyermekei Dalma és Vilmos felesége Flóra köszöntik. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Dupla ünnep a mai nap a családban, hiszen a lányunknak, ugye Dalmának ma van a névnapja is, hát remélem, hogy őt is neveztétek. Meglátjuk, hogy apa, vagy esetleg Dalma lesz a szerencsés nyertesünk, mert hogy már sorsoljuk most a születésnaposokat. Halló, halló, Bodnár Imrénével beszélek?
1: Igen.
0: Nagyon messziről hallom, minthogyha ilyen nagyon távolról szólna bele a telefonba. Ki vagyok hangosítva?
1: Nem, szól a Best FM.
0: Ó, hát az nagyon jó, ha szól a Best FM, én ennek nagyon örülök. Hát én arra lennék kíváncsi, hogy megnyílt-e már a Mama Hotel?
1: Igen. Mert...
0: akkor ahogy vége a tanévnek, nyílik a Mama Hotel kapuja, és akkor érkezhetnek az unokák. Így van, igaz? És
1: így
0: nagyon,
1: van.
0: És kedves Judit nagyon szereti a virágokat is.
1: Imádom a virágot, rengeteg virágom van. Uh-huh. A kerítésen kívül tele vagyok portuláskákkal. Bent 21 nehány orhideán nyílik. Leanderek, tulipánfák, magnóliák, hortenzia.
0: Egy nagy büszkeség, rengeteg. Egy 2 méteres hortenzia?
1: Igen.
0: Azt a mindenit.
1: Hát az lehet, hogy 30 év.
0: Lassan nem csak a Mama Hotel nyílhat ki, hanem egy ilyen arborétumot is lehet nyitni, és vagy látogatni, hogyha szeretne itt valaki Debrecenben ilyen gyönyörű virágokat látni, amit a két kezével igen. gondoz.
1: Igen, igen. Imádom a virágokat, kikapcsolnak, imádok olvasni, aludni, filmet nézni, unokázni. Élvezem az életet, remélem minél tovább.
0: Ennek én szívből örülök. Én, nekem mindig nagyon-nagyon jó azt hallani, amikor valaki úgy igazán éli az életet, és azt mondja, hogy én még akarok belőle, és akkor tényleg csak azokat a dolgokat csinálja, ami úgy igazán boldogsággal tölti el. És hát tudja Judit, hogy aki a virágokat szereti, az rossz ember nem lehet. Így van. Na hát szeretném meglepni mindenféleképpen. Egy köszöntéssel természetesen, hogyha már itt azért az évekről volt szó, meg az életről, ugye a mai napon, de én azt gondolom, hogy már azért sejti, hogy honnan telefonálok.
1: Igen. Ezek után

0: Morvai nagyon, Szűcsenik, nagyon, ő vagyok nagyon, a Best FM rádiótól.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, kívánom, hogy legyen mindenkinek olyan szép napja, és azért ezt még el kell mondanom, hogy az unokák pestiek, de ugye nálunk mindig a Best FM szól, és azt mondta a 13 éves unokám, hogy itt olyan jó számok vannak, hogy önöknek is nagyon-nagyon szép napot, és további sikeres éveket kívánok minden munkatársuknak.
0: De kedves.
1: Minden embernek a földön.
0: Ó, Judit, nagyon-nagyon szépen köszönöm, még a hideg is kirázott. Tényleg jó érzés most így önnel beszélni, így komolyan mondom, hogy a telefonon keresztül is átjön az a nagyon-nagyon sok pozitív energia, ami így árad önből, úgyhogy én tényleg szívből kívánok minden jót, és nagyon-nagyon sok boldog születésnapot jó egészségben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok önöknek is.
0: És hát ugye a kisangyal cukrászda tortáját sem felejtem el átadni, ami egyébként egy málnás Oreo torta, már ott várja a kisangyal cukrászdában Juditot. Úgyhogy ott lesz majd ez a finom málnás Oreo torta, és akkor kint a gyönyörű kertben akár el is lehet majd délután fogyasztani.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, minden szépet, jót kívánok.
0: Nagyon szívesen, én is hasonlókat kívánok, és tényleg boldogságot az egész családnak, az unokákkal.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra, én is. Viszont hallásra.
1: Önnek is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt a fesztivál szezon, nem sokára kezdődik a Campus Fesztivál is Debrecenben. Ebben az időszakban a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen nem kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
1: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben, hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg, a sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtized pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a De Hír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az Aquaticum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt.
3: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
1: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tart.

szólnak Debrecen zenei kedvenceit Best FM Rádióban a 104.6-on, és ugye a ma reggelt sajnos egy nagyon-nagyon szomorú hírrel kellett indítani, ami bevallom őszintén, hogy engem is nagyon-nagyon megrendített, hiszen ismertem Szolnoki Pétert, és én azt gondolom, hogy ő volt az a magyar zenész, énekes, zeneszerző, a Bombon Együttes front embere, aki nagyon szeretett adni őszintén az embereknek, aki mindig mosolygott, akinek mindenkihez volt egy jó szava. Többen is búcsúznak tőle az elmúlt pár órában a social médiában, és nem tudom egyébként mennyien tudták, de kevésbé ismert az, hogy Szolnoki Péter nem csak kiváló zenész és énekes volt, de lelkes szinkron rajongó is, számtalan filmben énekelt, és pici szerepekben, képzeljék el, még szinkronizált is, szerette a magyar szinkron, számtalan művésszel volt nagyon-nagyon jó baráti viszonyban. Néhány évvel ezelőtt készített egy montázs sorozatot kifejezetten a magyar szinkronnak, ahol a hangokhoz kötődő külföldi színészeket rakta egy összeállításba. Ezt az ötletet azóta is nagyon-nagyon sokan átvették. Erre nem lehet úgy emlékezni, hogy ne csalna mosolyt az arcunkra valamelyik gondolata. Úgyhogy engedjék meg, hogy egy pár dal részlettel búcsúzzak most tőle. A Bombon egyik legnagyobb slágere, ami szinte minden koncert kihagyhatatlan pillanata volt. A refrént egy egész ország együtt énekelte Szolnoki Péterrel, a dal már a zenekar egyik örök jelképévé vált.

Aztán van egy igazi könnyed nyári hangulatú dal, ami felidézi a gondtalan pillanatokat és a bombon vidám korszakát. Sokak számára ez a szám örökre összefor 90-es és 2000-es évek legszebb emlékei.

Aztán nem szabad megfeledkeznünk a népszerű film címadó daláról, ami Szolnoki Péter előadásában vált országosan ismerté, és ez a dal nem csak a Bombon, hanem a magyar könnyű zene egyik meghatározó filmzenéje lett.

Na, hogy jobb valami Amerika, és hát van egy dal, ami az együttes egyik legérzelmesebb dala, ami az el nem mondott érzésekről és a kimondatlan szavak súlyáról szól. Most különösen mély jelentést hordoz, hiszen vannak érzések, amelyeket már csak a dalokon keresztül tudunk megfogalmazni. Szolnoki Péter több mint 3 évtizeden át volt a magyar könnyűzene meghatározó alakja. A Bombon dalaival örömet, szerelmet, nosztalgiát, reményt adott több generációnak. Én azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy a hangja, a közvetlensége és az emlékezetes slágerei örökre velünk fognak maradni. És bár ő már nincs közöttünk, a dalai tovább élnek, és minden egyes megszólalásukkal újra és újra felidézik azt az előadót, akinek a zenéjén egy ország nőtt fel. Nyugodjon békében, Szolnoki Péter. A reggeli órákban a Köszönöm, hogy vagy nekem című dalával búcsúztam, most viszont a következőt

szólnak Debrecen zenei kedvence itt a Best FM rádióban a 104.6-on. Hamarosan most már a vasárnap déli kívánság műsor is elstartul, úgyhogy ezzel kapcsolatban is írhatnak nekem 39-33-104-6 vagy akár 500-540. És nem tudom, mennyien közlekedtek, jártak, sétáltak mostanában a Nagyerdő környékén, mert hogy Javában zajlanak már az előkészületek. Épül a Campus Fesztivál, ami július 22-én fog elstartolni a Nagyerdei stadiont körül ölelő területen. Idén is több 10 000 ember szórakozik majd önfeletten. Úgyhogy érdemes körbejárni már a környéket, megnézni, hogy hogyan, miként épül fel a Campus Fesztivál ikonikus szín.

Igen, bár a névnaposokat, a házasság évfordulósokat szeretném meglepni. Egy valakit legalábbis biztosan, mert hogy a Melon Szukrezda most is várja a vendégeket, és hát valaki másodmagával elmehet elfogyasztani egy kávét, illetve egy kis finom süteményt, amit kiválaszt majd. De nézzük, hogy kik ünnepelnek ma. Ugye az Izabellák és a Dalmák is, és nagyon-nagyon sok házassági évfordulósunk is van. Úgyhogy sorsolok már, és nézzük, hogy ki a szerencsés nyertes. Egy névnapos, méghozzá az 5 éves moldován Izabella Szabó mama nevezte, és nagyon-nagyon sok boldog névnapot kíván az unokának. Szóval akkor moldován Izabella, te vagy a nyertesünk, akár délutánra meg is van a program, mondjuk mamával ellátogattok a Menor Szukrászába, és átveszitek a nyereményed. Boldog névnapot!

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.

0: A te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

és a déli kívánság műsor itt a 104.6-on. Lóri írt nekem, hogy az anyukája sürög forog a konyhában, mert hogy nagy nap a mai. A kisunoka is ünnepel, neki csütörtökön volt a születésnapja, a papának pedig kedden, úgyhogy most együtt tartják a hétvégén ezt a nagy családi ebédet, vasárnap révén, pedig hát a vasárnapi ebédről van szó, ami jelenleg még készülőben van, mert hogy egy órára várják a családot, viszont szeretne neki egy dalt, igazából teljesen mindegy, az Aporozsec dala itt nagyon szereti, úgyhogy ha lehet, akkor azt szóljon. Oké, azon az éjszakán, remélem megfelel, és akkor jó sütögetést és szuper napot nektek, boldog születésnapot az ünnepeltek!

0: 0630 2010 9436. Itt kaptunk Ircsitől egy üzenetet, hogy sziasztok, a páromnak Ferinek küldenék egy magyar dalt. Egy éve, hogy ide költözött hozzám a híres Debrecenből, és azóta is benneteket hallgatunk Bács-Kiskun megyéből. Köszönjük a figyelmeteket, és köszönjük a bizalmatokat, és hát akkor érkezik egy TNT újdonság. Oké, itt a Best FM rádióban a 104.6-on.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legújabb

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500 540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

szólnak Debrecen zenei kedvencei a Best FM-en itt a 104.6-on, és a mai déli kívánság műsorból kihagyhatatlan az, hogy Szolnoki Pétertől búcsúzzunk, akiről azért a délelőtti órákban is nagyon sokat beszéltem és meséltem is, illetve a reggeli órákban is. Nagyon sok hallgatónk is jelezte, hogy a kívánság műsorban meghallgatnának tőle egy dalt, úgyhogy közkívánatra érkezik már. Egy olyan bombos láger, amit szerintem most a következő pár percben mindenki kívülről fog énekelni. Nem.

0: zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
2: Ez a Best FM.
3: Hamarosan kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
4: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásolási arány attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
3: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on és a déli kívánság műsor Zakató Zoli választásával megyünk tovább a folytatásban. Ő írta nekem, hogy ő most megnyerte az egész hétvégét, péntek óta dolgozik folyamatosan több műszakban, és hát nem igazán van most munkakedve. A Gustavo Limadalát, hogyha lejátszanám, Balladát, akkor talán kapna egy kis plusz energiát. Oké, ezen a feltételes módon szeretnék változtatni, remélem, hogy meg fogod kapni, mert hogy Gustavo Limadala már érkezik, aztán Steppenwolf is hamarosan, ez pedig Marika kérése.

0: hozol.
1: Best FM Debrecen itt a 104.6-on, benne pedig a déli kívánság műsor, forognak a zenei kedvencek egymás után, és kaptam egy üzenetet, méghozzá, ha jól látom, akkor Fülesdről írtak nekem, Viola, hogy ott is minket hallgatnak, és az anyukája holnap fogja ünnepelni a születésnapját, viszont ma töltik együtt ezt a napot, és szeretné, hogyha az egyik nagy kedvence szólna most a rádióban. Addig, míg úton vannak egy újabb helyszínre, ami szintén meglepetés számára. Ez már az ég és föld, és nagyon sok boldog születésnapot anyukádnak.

Debrecen zenei kedvenceit játszottam folyamatosan itt a Best FM rádióban, így a vasárnap délutánban is, meg persze a délelőttben. Ed Sheeran és Justin Bieber közösével viszont már én is búcsúzom. Ennyi volt, ennyi fért bele az elmúlt két órába és a déli kívánság műsorba. Jövő héten találkozunk majd az éteren keresztül. Szuper vasárnap délutánt, Morvai Szűcsenikő.

0: Kicsirézheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Itt a fesztivál szezon, nem sokára kezdődik a Campus Fesztivál is Debrecenben. Ebben az időszakban a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sínycserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az Aquaticum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40.
0: A 37.

A 80-as években alakult Starship zenekar 1985-ös bemutatkozása is sikeres lett, de az igazi őrület az 1987-es No Protection című második koronggal köszöntött be. Erről hallottuk itt az Eurotop 40-ben a Nothing's Gonna Stop című dalt, amely a Mellé Queen romantikus komédia főcímzenéje lett, és rohammal vette be az amerikai, a brit, aztán vagy 10 európai slágerlista csúcsát. És ha már a csúcsnál járunk, már is érkezik Santana és Rob Thomas világsikerű duettje, a Smooth című dal, amely 1999 egyik legnagyobb slágere lett, és minden várakozást felülmúlva első helyezést ért el több slágerlistán, és az albumot is a listák elejére röpítette. Ez a dalból Santana koncertjének első number one slágere, amely az USA-ban 12 hete töltött a Billboard lista csúcsán. A Best FM-en tehát már is érkezik Rob Thomas és Santana, és a Smooth című közös daluk.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 33.

A Hungária 1968-ban robbant be a köztudatba, amikor is megnyerték a Ki mit tud című köztévés tehetségkutatót. Hogy honnan jött a rock'n'roll Hungária ötlete, arra már minden zenekari tag máshogy emlékszik. Egy biztos, hogy olyan slágerek születtek Fenyő Miklós bandájában a Jampi korszakból, amelyek örökre beírták magukat a magyar zene pop történelmébe. 97 áprilisában alakult meg most következő bandánk, a Groove House, akik a 2000-es évekre értek be igazán, ekkor jelent meg ugyanis második nagy lemezük Hajnal címmel, amely arany, illetve platina lemez lett. A rádiók jelzési listáján pedig napjainkig nagyon sokat szerepelnek.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
5: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
8: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: I knew it.
1: Eurotop 40. Number one volt. Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Kamaszukat ne bateri, kamaszukat szamuráj.
3: Honnan szereztek tankot?

0: Szóval a te fiad.
1: Sok-sok évvel ezelőtt máma gyönyörűséges hercegnő volt, nem volt olyan kövérke, mint ma. Minden este találkoztunk mi ketten, máma és én, a nagy pálmafa alatt is.
2: És Anulu a nagy pálmafa fia.
3: Egy filmzene most a Best FM-en.

Talán nagyon kevesen vannak köztünk olyanok, akik ne látták volna a Kincs a Minis című amerikai olasz vígjátékot, amelyet 1981-ben mutattak be Bud Spencer és Terence Hill főszereplésével. A film rendezője Sergio Corbucci, a fantasztikus zenét pedig Camelo és Michelangelo Labionda szerezte. A Pongo-Pongo szigetén játszódó felvételek egy Miamihoz közeli szigeten készültek. A filmben szereplő második világháborús tank egyébként semmilyen más japán tankra nem hasonlít, csupán a film kedvéért építették meg, mindenféle történelmi hasonlóság nélkül. A Step Up széria harmadik részének zenével folytatjuk, amelyet már 3D-ben is élvezhetett a nagy érdemű. A filmről nem mondható el, hogy tartalmazna bármi újat, vagy kliséket nélkülöző alkotás volna, de Florida és a hasonlóan népszerű francia DJ David Guetta közös produkciója és a kitűnő koreográfia garantálta a film sikerét. A könnyed bulis zene a Club Can't Handle, mi pedig

0: pörögjön a munkaidő, jöjjön egy újabb best-top listás. Eurotop 40.
1: A 20. Lionel Messi.
2: Kylian Mbappé.
3: Cristiano Ronaldo.
4: Luka Modric.
5: Lamine Yamal.
6: Erling Haaland.
7: Vinicius Junior.

0: siker sosem.
1: Demje Ferenc szóló karriere bővelkedett a slágerekben, amelyek a közönség szeretetét is elnyerték, mint például a most hallott Hogyan tudnék élni nélkül egy című dal, amely az énekes 6. szólóalbumán kapott helyet 1993-ban. Zenéjét pedig az a Mennyhárt János szerezte, aki a V-Motorok gitárosaként dolgozott először együtt Demjennel. Számos hazai előadó lemezén zenekarában működött már közre vokalistaként Heinz Gábor, akinek a hazai ismertséget a Dal című műsor hozta meg 2012-ben. Az Eurovíziós Dalfesztivál hazai válogatóján a Learning to Let Go című dalával bejutott a döntőbe a legjobb 4 közé, ám végül nem utazhatott Bakuba. A dalt viszont, amivel levette a zsűri talábáról, már is meghallgatjuk. Ez a Learning to Let Go, itt a Best FM-en.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
3: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
2: Miért éppen nálatok?
3: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
2: Hol jelentkezzek?
3: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
4: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
6: Hamarosan kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. Az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
8: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
6: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.
9: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéig. Eurotop 40. A 16.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40.

A most játszott Especially For You című dal Kylie Minogue és Jason Donovan 1988 karácsonyára megjelent slágere. A dal később Kylie és Jason válogatás lemezeire is felkerült, ami nem mellesleg rengeteg pozitív értékelést kapott a kritikusoktól, és klasszikusnak nevezték a maga nemében. A dal Ausztrália, Új-Zéland, Nagy-Britannia, Írország, Finnország és Svájc listáira is felkerült. A most következő Jennifer Page 1998-ban robbant be a köztudatba a bemutatkozó albumával, majd a legelső videóklipje a Crash hatalmas sikereket ért el a listákon. Az énekesnő azóta két lemezt is kiadott, és 2009-ben Nick Carterrel is együtt dolgozott egy dal erejéig. Itt az Eurotop 40-ben a Best FM-en, tehát már is érkezik Jennifer Page és a Crash című slágere.

A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40. A 9.

Az első emelet csak azért is szerelem című dala 1987-ben jelent meg, amelynek szövegét kigondolta volna Geszti Péter írta. Az első emelet dala és az ahhoz készült videóklip már több mint 30 éves, de mit sem veszített karakterességéből, ami főleg Kiki hangjának is köszönhető. Az Eurotop 40 dobogósai érkeznek hamarosan, előtte pedig még Magyarország kedvencei között a Sugar Love csapata érkezik, azokból az időkből, amikor még Dér Henny volt a zenekar énekesnője, a lírai hangvételű Magányról és vágyódásról szóló Fogd a két kezem című dalt pedig azok a rádiók is játszották, amelyek korábban elutasították a Sugar Love-ot.

0: Eurotop 40. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.
3: Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
5: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Itt a fesztivál szezon, nem sokára kezdődik a Campus Fesztivál is Debrecenben. Ebben az időszakban a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
7: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
5: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg. A sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélt. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtizedes pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a Dehír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az Aquaticum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
8: Most is veled.
1: Slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
0: A harmadik.

0: Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten egy háromfős alternatív rock banda, a Temper

0: Talk to you. A negyedik helyen a Team Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula. Harmadik ezen a héten Alex Warren újdonsága a Fever Dream. Második lett Shakira és a VB hivatalos dala a Die Die.
1: Lista vezetője.
2: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
0: BB Rexha, ez a new religion.

0: slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
2: Köszöntjük Izabella nevű hallgatóinkat. Az Izabella női név, az Elizabeth Erzsébet spanyol eredetű alakváltozata. Jelentése Bálisten fölemel, vagy van úr. Leghíresebb viselője névnek Izabella királyné, Erdély kormányzója, kasztíliai Izabella, és természetesen ön kedves Izabella, aki a rádiót hallgat.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ajándék repeta, akár olasz utazással. Júliusban rendelj kétszer a Bellozzo abban, és a harmadik főételre a vendégünk vagy. Sőt, ezzel esélyed nyílik arra is, hogy megnyerj egy felejthetetlen kétszemélyes olaszországi utazást. Látogass el a Bellozzo weboldalára a részletekért. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

0: tetszett.
1: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. Új alváslabor a Debreceni Egyetemen. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású mederrekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzés zavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Hamarosan kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Rosszul vizsgáztak az USB töltők. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Rosszul vizsgáztak az USB töltők a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén. Az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
2: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: 104.6. Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Ladies and gentlemen.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. Folytatódik a jó idő, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Itt a fesztivál szezon, nem sokára kezdődik a Campus Fesztivál is Debrecenben. Ebben az időszakban a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen nem kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: A szakértő arra is felhívta a figyelmet, soha ne fesztiválozzunk egyedül, figyeljünk egymásra, a telefonunk pedig legyen mindig feltöltve. Hamarosan véget ér a villamospálya felújítás Debrecenben, hétfőtől újra a megszokott rendszerint járnak a villamosok. A munkálatok az egyes vonal több szakaszát érintették, a Péterfia utcában teljes sincserét végeztek, a Kossuth téren pedig már a befejező munkák zajlanak. A felújítás során összesen 228 méternyi pályaszakasz újult meg, a sínek mellett a burkoló elemeket és a kapcsolószereket is kicserélték. A rekonstrukcióra azért volt szükség, mert a mai jóval nehezebb villamosok jelentősen nagyobb terhelést rónak a több évtized pályaszerkezetre. A munkák lezárása után július 13-ától tehát ismét az eredeti menetrend szerint közlekedik az 1-es és a 2-es villamos is, tájékoztat a De Hír. Bár az időjárás ezúttal nem volt kegyes, így is közel ezren buliztak a debreceni végzősök napján az Aquaticum strandon. Az önkormányzat immár 6. éve ajándékozza meg ingyenes strandnappal a középiskolai tanulmányaikat befejező fiatalokat. A résztvevőket egész nap zene, interaktív játékok és közös programok várták. A szervezők ugyanakkor a szeszélyes időjárás miatt úgy döntöttek, hogy jövő héten egy második közösségi strandnapot is rendeznek a debreceni végzősök számára. Erre azok is ellátogathatnak, akik az első alkalommal a borús idő miatt kihagyták a rendezvényt. Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán, új alváslabor a Debreceni Egyetemen, fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: El kell bontani az engedély nélkül épített stégeket a keleti főcsatorna teljes szakaszán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság nagyszabású meder rekonstrukcióra készül, amely Tiszavasvári és Balmazújváros között közel 40 kilométert is érint. A beruházás célja, hogy javítsa a csatorna vízszállító képességét, növelje a térség vízmegtartását, valamint segítse a védett természeti területek vízellátását. Az érintetteknek december 15-ig saját költségükön kell eltávolítaniuk az engedély nélkül épített stégeket és az egyéb vízi létesítményeket. Ellenkező esetben ezt a vízügyi igazgatóság végzi el. Az új stégek engedélyeztetése a munkálatok idejére szünetel, írja a Hajdu Press. Új alváslabor segíti az alvászavarok kezelését a Debreceni Egyetemen. A tüdőgyógyászati klinikán kialakított új ötágyas részlegen korszerű műszerekkel vizsgálják a betegek alvását, hogy minél hamarabb felismerjék és kezeljék az alvás közbeni légzészavarokat. Az egyik leggyakoribb probléma az alvási apnoé, amikor alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll. Ilyenkor a szervezet kevesebb oxigénhez jut, az agy pedig újra és újra felébreszti az alvót, ezért reggel fáradtan ébredhetnek az érintettek. A betegség főként túlsúlyosaknál és krónikus tüdőbetegeknél fordul elő, de jól kezelhető, írja az unidep.hu. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Éjszakára 15 fokig hűlhet le a levegő.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Hamarosan kezdődik az ítélkezési szünet a debreceni törvényszéken. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan ítélkezési szünet kezdődik a debreceni törvényszéken és a járásbíróságokon. Július 15-től augusztus 20-áig fő szabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, csak a halaszthatatlan ügyekben járnak el a bíróságok. A debreceni törvényszék közleménye szerint a polgári ügyek többségében a határidőkbe ez az időszak nem számít bele. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb polgári eljárás határideje automatikusan meghosszabbodik az ítélkezési szünet végéig. A rendkívüli vagy sürgős esetekben ugyanakkor ez idő alatt is folyamatos a bíróságok működése. Kétszer is kirabolt fiatalokat a Pocsai vasútállomáson egy 15 éves fiú. A vádirat szerint tavaly októberben két 13 és 14 éves ismerősét fenyegette meg, majd pénzt vett el tőlük. Az egyik esetben egy késsel való fenyegetés hatására 5000 forintot adott át a sértett, a másik alkalommal pedig veréssel fenyegetve 2500 forintot szerzett meg a fiú. A fiatalkorú a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket, jelenleg letartóztatásban van. A debreceni járási ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat ellene, és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta, írja a friss cikkében a Hajdú Press. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit mi vizsgáltunk innen, az veszélyes.
2: Nem lesz front felettünk, záporzivatar viszont érkezhet Debrecenbe és a térségbe is. Az előrejelzések szerint 24 fok lehet ma, holnaptól pedig ismét felmelegszik a levegő, 27, majd a hét közepén már 30 fokot is mérhetünk. Északára 15 fokig hűlhet le a levegő.

saying is not protesting.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: What it do, baby boy?